0: program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Balaton legelátogatott a fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homokfövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

ahol a banán nő, lakott egy csodás nő, a kis Tikótát ő tudta, hogy fekete. Tikó még egész nap mindenen kacaghat, mert neki senkiért se dobog a szíve. De egy szép napocskán, kikötött hajóján, Tikó előtt egy sápot tartott tengerén. Kilátott ilyet még, hol éle fehér néz, kíváncsi kis Tikó is a hajóra lép. A tengerész elhozta Tikót Budapestre, Tikóból díszözlet egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dallolt, ott minden este biztos tömve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppant nagy sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert festen ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét.

a tengerészel hozta Tikót Budapestre. Tikóból díszlet lett egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dalolt, ott minden este biztos szönve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppantás sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét. Mivel az irítség, divat vagy betegség, itt Pesten feketézni tovább nem lehet. Itt a sok fehér nép kimondta a törvényt, hogy Pesten ez is sajnos tovább nem mehet. Tikó nem vacillál, szép csendben tovább áll, szérthelyeznek aki sápa tengerészhez ő. Mivel itt ez a fő, és ő is csak egy nő, a boldogsága fontos, üssen

0: Mickey.
1: Meow.
2: Mickey.
1: Meow.
3: Wah, wah, wah, wah, wah.

0: ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Szábolszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Szábolszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, espresszóban ezt kérje. Szábolszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Szábolszky cukrász, 32-esek tere, 2.

Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és Államépítési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kéket 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szájérháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.
2: Tíz év után a férj már nem figyelmes, tíz év után csak társaságban kedves, tíz év után már nem veszi észre az új ruhád, tíz év után már nem reszket vágytól, ha csókot ád. Tíz év után a férj egy morcos medve, tíz év után már alszik 10-kor este,

minden férfi hős, lovak, amíg udvarol, s mint egy kandur úgy nyivákol ő. Ajka vágytól reszkető, mikor átkarol, ám de gyorsan múlik az idő, s 10 év után a férj már nem figyelmes,

Jaj, maga csak bolondozik velem. Zseni a tínafalba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret, s amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló, emelódiát fújom, a nyelvem kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, Feni a tína falba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj.

senki nevet, azt mondja nem szeret, csak katonát. Bánflikás kis kalapom, a sarukba csapom,

Van egy dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám. Jöjjön oda, baba, úgyis tudom, magad régen spórol rám. Elmegyünk majd badul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha pucit akar, egy csöppet se zavar, tessék.

Mert én tőlem a legvadabb figyelni. A Dunában esünk, majd a Dunán egész figyelni. Van egy fogamáti papillám, ritkán csak a legabillám, jöjjön fogamába, úgy is

Et jamais ça va trop si fin. Et jamais ça va trop si fin.

vigyázz rád, a mamád, jaj, ha nem, nekem áll, nagyon fájna. Nagy atád, kis atád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már.

0: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.
1: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.

Nicht,

Míg eljutottam hozzád, oly hosszú volt az út. Te játszottál, csak rétálkoztál, kedvem elborult. Mert féltem, hogy a szíve

0: Radio D, your gramophone station.
1: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatosztat előadást, alkalmas címmel.

boldogságot keres a lelkem. Száj, száj, sóhajom a magas égben. Mit keresek talán?

了。

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter bands.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Nincsencia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak?
0: Mert nincs szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Lenne szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Kapóna szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Mert nincsen szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Hát nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztelszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!
2: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

on fire.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

Tudjad Isten, hogy miért lettem ilyen röhögő? Kiderül ebből, hogy sohasem voltam nő. Temetés, vagy esküvő, vagy egyéb gyászeset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró. Az én rögésem elkapja a pompű néverló. Nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó. Nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blit. Kacak az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blok, röhög a blum, röhög a kór és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ilvesek. Röhög a háj, röhög a háj.

ha ma tártám elcsúrja egy szegény zsebmetsző. Ne vedek egyet, mert bebecsapódott ő. Ha a végrehajtó jön foglalni engem el, ne vedek egyet, s felkérem, hogy foglaljon helyet. Ha a lábamra hát egy mázás asszony sár, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a tal, nevet a csartos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Katakas fasz, katakas fiz, katakas ficzer, katakas blitz, katakas az ember, nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kól és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ízesek. Röhög a háj, röhög a máj, röhög a mellé, a vesefáj.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában, Orion Rádión.

0: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,1-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, er spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.

not at all. La-di-di-da-di. La-di-di-di-di-di. But I'll do that. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

0: Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk.
1: A fáradtolajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtolajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

kitéptemén, a múlt lehult fakult virágait. Ezentúl már nem kergetem az élet összetét.

sem a termet, hisz minden ember boldogságra termet. Nem mindenki Rómeó, te sem vagy Don Juan, de lesz ki forró,

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

szerencse fel a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk, emberek, a síp fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lefújja kár. Most jő a tacs egy, jó a

ma megveri. Hello, bobszej, te hogy menj rá, hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön a potya gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és köz.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatta száll, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérünk vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár, egy úrnevecs bőz, drukkerek botokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyd, menj rá, hátvéd, elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, és a kapu.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó, mert hiszen kis szívem az igazat, szabadni nem való, az a baj, hogy nem

0: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.
1: Löckner Arthur konferált.
2: Jó estét kívánok, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

could make breakfast, even make the bed.

Bár nem polikott a Dunasas jó, viszont az ember ott kis tarka papírházak valaki, a Steigerről a házi úr egy szobát leszaki. Tokió, Tokió, ott tudja jó.

I'll keep Japan with you. Tokyo, Tokyo, Barnum, Polikos, adunak a jó. Viszont az ember ott kis sarka papírházat valaki, a Steigerről a házi úr egy szobát lesz, aki Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis Japán, hogy jó.

Pont az ember ott kis tárka papírházat valaki, a sejgeró a házi úr egy szobát lesz a kis szó, jó.

Covid 2000-rel. Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé, és senki se gondol arra, hogy másoknak pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék, mert nékem minden ékszerem hamis, de férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bárhogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel, vagy mit is tehetnék? Eszmét cserélnék,

nuestro cuarto será. Y en aquí debemos irse, o mi tú.

Ilyen képzeltelek mindig, tavaszi álmok idején, s az élettől én mást nem félek.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Ah, home sweet home, the little nest, where after work a man can rest, or take a peaceful stroll outdoors, doing little simple chores.
3: Weed the garden, cut the grass, paint the window, fix the glass, trim the shrubbery, grind the axe, but take it easy, dear, relax.
2: Oh, these little women have a way, but maybe...

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immel ámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi, és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik, már dologra tér.

vas. Vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön Cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyámat. Nincs ott meleg víz, nincs ott hideg víz, egy virágos bokor van csak, ahol mától kezdve maga lesz a direktrín. Ott a fűben heverni, jaj de jó, és madárdal a rádió. Ott a csók még frissen kapható, és akármit csinálunk, nem lát, de a szomszéd lakó. Szombat, vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön Cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyámat.

e mi sembra d'essere una bianca nuvola che nell'aria va.

0: Camels.
1: If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat, and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.
2: Beletorongoznak szerte Magyarországon. Ez a harang szó a Lándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

játszik a páros, ja turul madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok betárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba, bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

látik a fára, s a turul madára, ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest, ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, s ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madára, ott van Budapest.

hogyha leszáll Budapestre az éjfeketén, a körúton kigyúl a lámpafény. Kék neon betűk a Korvin tetején, újra táncot járnak Budapestegén. Ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint bevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda in, a pult tele min, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt

0: miért van riadó rovarországban?
1: Na, megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

ich doch alles zu. Schön und verstanden.

annyi csillag, mint Madridnak egész. Don José, mennyi átfosztó rád minden szegény. Szegény kisdenek szíve megszakad, mert már lassan egy

Siófoka, nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

hardul, hogy bocsánatig, most nézd a fokámatig, úgy hívják a táncot, szing-szing, szing-szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing-szing, szing-szing. S mert a tánchoz kell a kak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, ti, most nézd a fokámat, ti. Úgy hívják a táncot, szing-szing, szing-szing, szing-szing, szing-szing. Ezt járja a ruhába az egész szing-szing.

0: bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

Nem is tudom, miért szeretem. Mert furcsa, mert kedves, mert jó vagyok, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom.

hogy szépen, vagy csúnyan, én nem tudom. Csak tetszik ezt, halkan megsúgom, hogy rossz-e, vagy néha csak gyengéstelen. Mindegy, mert pontosan így kell nekem.

erénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes, nem is tudom, miért szeretem, szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengéztelen. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédülzés nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szó.

0: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínj utca 1!
1: Óvja töltőtollát! Használjon Dőri tintát!

0: Radio D, your gramophone station.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Und was kann man sonst noch machen, als leise lachen, und zwar allein.
1: Viszkóza szivacs minden célra.
2: Bársonypuha, szaktalan, hosszú élettartamú.
1: Minden drogériában kapható.